0: Radze. And Levy! Oh, the right goal! Budu Zivzi Radze! Lee. Playmakerom hosti u celu timu, a pozor na to! 15. minúte. Rozčertený Marco Rossi na stridačke, nevidíte to Billy, ale hostia strieľajú gól. A bolo to práve po práci najnebezpečnejšieho hráča Billy si Otara Kitejšviliho a úplne čistá gólová pozícia. Pozrime sa na to ešte raz. Kitejšvili sa takto obtočil okolo Ljubičiča. Dokázal sa presadiť proti trojici, presne prihrať. Strieľal. Jeho autorom je hráč s číslom 9, Budu, s číslom 9 Budu Zivzivace.
1: Kap negyed órát. Zivzivace is stabil tagja hazája válogatottjának. Játszott a spanyolok ellen is egy órát. És most frissen az utolsó negyed órában bizonyíthat. Március 7-e óta vár arra, hogy betaláljon. Most pedig lefordul Zivzivadze. Zivzivadze még. El is lövi, be is talál! Hát sok idő ezen a mérkőzésen nem kellett neki, és ezzel talán ki is jelentette, hogy megnyeri a mérkőzést a Fehérvár. Nagyon szépen csinálta. Szabics Imre nem tudom, hogy hány ilyet cserél majd életében, mert ennél jobbat nem lehet. Itt van, ahogy megkapja, nagyon szép már az is, ahogy megindul ezzel. És lehet látni azt, hogy nem igazán számítanak talán arra, hogy ő ezt onnan ellövi. Thiago elmegy. És még mindig kisodródott a szög, de nem Zivzivadzénak. 2-0 a Fehérvár javára.